0: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.
1: Nem Kínában készült.
2: Szászszázalékban
1: vajdasági. Pannon Rádió.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: Fuck.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

tűz még bennem. Én hagyom a dékjen, majd elmegyek és soha nem lát senki. Ott verek egy tábort, a múltat nem tudom jóvá tenni. Még nem tudom, hol is a cél, és folyton ellenem dolgozik a szél. De nem fúj vissza a bőröm, páncélból van, a szívem pedig a cél. Mindegy, hogy

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Az autóban.
2: Vagy bicajon.
3: Pannon Rádió. A legjobb utitárs.

0: Reklám.
1: Minőségi és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
2: Bomax.
4: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton próbaüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenyen és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
0: Pannon Rádió. Rólad szól.

0: Vajdaságban mi vagyunk a sláger.
1: Minden éjjel meg reggelente megváltoznék. Megfogadom a kezem, megveszem a kontrollt, amire
0: Pannon Rádió 91.5.

0: Reklám.
1: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel

0: segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
1: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: 8 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért Címgáz.
5: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak.

0: Reklám.
1: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55-ös. Ötös számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Vajdaságban mi vagyunk a sláger. Panorádió 91.5.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
2: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083 kupiklimu.rs.
3: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
4: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
3: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
5: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
6: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
8: Várom a postást.
7: Jön a nyugdíj?
8: Azt várhatom.
7: A számlákat hozzák.
8: Na azt nem várnám.
7: Hát akkor...
8: Ma hozzák a 7 napot!
9: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
10: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió. Te hangod!

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Prémium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: 9 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért Címgáz.
9: Pörögj ránk!

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terakeramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terakeramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
1: Minőség és bőterméshozamú búzafajták, Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton próbaüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
0: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.

0: programajánló.
1: 36. születinapok Horgoson, szeptember 25-e és 27-e között. A rendezvény pénteken a terménykiállítás megnyitójával kezdődik, szombaton pedig főzőverseny, kézműves és gasztronómiai programok, sport, születi olimpia és gyerekműsorok várják a látogatókat. A színpadon vajdasági muzsikusok és művelődési egyesületek lépnek fel, 19 órától pedig a Night Cruisers Band zenél. A program vasárnap hálaadó szentmisével zárul. Tartsanak velünk!
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: to die.
1: Reklám.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
4: Bomax.
5: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
6: 10 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
1: Hírek.
9: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara.
7: Választások 2026.
9: Benyújtja lemondását szeptember 27-én vasárnap New Yorkból való hazatérését követően Alekszandár Vučić jelentette be maga az államfő a szerbiai RTV-nek. Vučić elmondta, meglepő számára milyen sokan örülnek annak, hogy távozik az elnöki tisztségből. Hozzátette, az ellene megfogalmazott vádakat időnként fájdalmasnak, máskor pedig nevetségesnek tartotta. Az államfő hozzátette, hogy a választásokig azok szavazatáért fog küzdeni, akik hisznek a munkában, és nem hisznek a szerinte terjesztett valótlan.

0: Hazugságokban és hazugságokban. Vučić szerint a gázellátás terén megfelelőek a tartalékok, Szerbiában és Magyarországon összesen mintegy 690 millió köbméter gáz áll rendelkezésre. Az olajhelyzet azonban nagyobb kihívást jelent. A NISZ helyzetét továbbra is bonyolultnak nevezte, és hangsúlyozta, hogy Szerbia megtette, amit tudott, a megoldáshoz pedig az oroszokkal, az amerikaiakkal és a magyarokkal is tárgyalni kell. Átadta a támogatási aláírásokat az Európai Szerbia Marinika Tepić Zdravko Ponoš koalíció a köztársasági választási bizottságnak szombat este. Az aláírásokat tartalmazó dobozokat a koalíciót alkotó pártok aktivistái hozták, valamint a Szabadság és Igazságosság pártja elnöke Dragan Gyilas, a Szerbia Központpárt elnöke Zdravko Ponoš és a Szolidaritás Polgári Platform vezetője Goran Ješić vitték őket. Dragan Gyilas elmondta, hogy 10.250 aláírást adtak át, amelyeket ellenőriztek és érvényesek. Hozzátette, hogy azok, akik visszautasították a listán való szereplést, továbbra is a harcos társaik maradnak.
1: Választások 2026.
0: A 29. tudományos konferenciát tartották meg Herceg Ferenc verseci születésű író tiszteletére szülővárosában. A szervező Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület tagjai a verseci születi napok rendezvény keretében háromnapos kísérő rendezvényként emlékeztek meg az irodalmi Nobel-díjra is jelölt író életéről és munkásságáról. A konferenciát a Városháza dísztermében tartották meg. A Herceg Ferenc emléknapok a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű rendezvénye. Ma reggel elstartolt a 12. Moholi Parasztolimpia. Az immár hagyományos rendezvényen ötfős férfi és női csapatok mérik össze erejüket a csapatjátékokban. A szervezők emellett gazdag gasztronómiai és kulturális programokkal is várják a látogatókat. Zajlik a körömpörkölt főzőverseny, valamint a tradicionális édes és sós sütemények, illetve a házi pálinkák versenye is. A legkisebbeknek egész nap ingyenes légvár áll rendelkezésre. Délután 14 órától ügyességi játékok várják őket, 16 órától pedig kézműves foglalkozásokon vehetnek részt. Az este folyamán a zenés táncos mulatságról 18 órától Bunyós Pityu, 20 órától pedig az adai bohém fiúk gondoskodnak.
2: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van, ma eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, de helyenként fátyol felhők szűrhetik a napfényt, a legmelegebb órákban akár 30 fokot is mérhetünk.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
2: Társadalmi célú felhívás.
4: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
5: Média támogató a Pannon RTV.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Reklám.
1: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordent Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
0: Pannon Rádió. A te rádiód, a te hangod.

0: Reklám.
1: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Önnek is van takargatni valója?
4: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
3: Bármilyen van, befedjük.
4: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
3: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
5: Bővebb információ
4: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
4: 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083. 024 551 083. kupiklimu.rs.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: 11 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
10: Hírek.
11: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara.
8: Választások 2026.
11: Az aktuális gazdasági és energetikai helyzetről, a nemzetközi politikai folyamatokról, a koszovói helyzetről, a hadsereg fejlesztéséről, valamint a szeptember 27-ére bejelentett lemondásáról is beszélt Alekszandar Vučić elnök ma reggel a Rádió Beograd 1-nek. New York-i látogatása alkalmával európai vezetőkkel is tárgyal majd, és számítva Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jelenlétére, azt reméli, két oldalú megbeszélést tudnak folytatni. Az államfő szerint a tárgyalások célja, hogy Szerbia a jelenlegi nemzetközi helyzetben is megőrizze békéjét és stabilitását, egyúttal biztosítsa energiaellátását. Vučić szerint Szerbiának jelenleg jóval nagyobb problémát jelent az olaj, mint a földgáz. Közlése szerint a belföldi és a magyarországi tárolóinkban összesen 690 millió köbméter gáz áll rendelkezésre. Az államfő továbbá megismételte, szeptember 27-én a New York-i útjáról való hazatérése után benyújtja lemondását a köztársasági elnöki tisztségről. Átadta a támogatási aláírásokat az Európai Szerbia Marinika Tepic Zdravko Ponos Koalíció a köztársasági választási bizottságnak szombat este. Az aláírásokat tartalmazó dobozokat a koalíciót alkotó pártok aktivistái vitték, valamint a Szabadság és Igazságosság pártja elnöke

0: Dragan Gyilas, a Szerbia Központpárt elnöke Zdravko Ponoš és a Szolidaritás Polgári Platform vezetője Goran Ješić is jelen voltak. Dragan Gyilas elmondta, hogy 10.250 aláírást adtak át, amelyeket ellenőriztek és érvényesek. Hozzátette, hogy azok, akik visszautasították a listán való szereplést, továbbra is a harcos társaik maradnak.
1: Választások 2026.
0: Az eddigi legnagyobb dróntámadás érte Moszkvát, a légvédelem szombat óta több mint 1600 drónt lőtt le, közölte ma az orosz főváros polgármestere. A politikus szerint a pilóta nélküli repülőszerkezetek közül 450-et Moszkva közelében semmisítettek meg. Elismerte, hogy ennek ellenére néhány drón elérte a fővárosi olajfinomítót, és hogy találat ért egy lakóházat is, de beszámolója értelmében személyi sérülés nem történt. A moszkvai régió kormányzója Telegram csatornáján azt írta, hogy az általa irányított területen két ember életét vesztette, 20 pedig köztük 3 gyermek megsebesültek ukrán drónok támadások következtében. 15 sérültet kórházba szállítottak. Az oroszok szerint a példátlan támadása a választások megzavarására irányult. A pénteken kezdődött 3 napos választáson a részvételi arány vasárnap reggelre meghaladta a 45%-ot. Ma este kezdődik a 33. Szabadkai Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál. A 6 napos rendezvényen 10 európai és ázsiai ország összesen 13 előadással mutatkozik be. A közönség a többi között szerbiai, magyarországi, kínai, spanyol, olasz, lengyel és bolgár társulatok produkcióit láthatja. A programban a hagyományos bábszínház mellett zenés, interaktív és árnyátékkal készült előadások is helyet kaptak. A történetek egyebek mellett a barátsággal, a felnőtté válással, a félelemmel és a modern technológiákkal foglalkoznak. Minden darabot eredeti nyelven mutatnak be. A versenyprogram ma este a kínai társulat Fantasztikus álmok a hegyekről és a tengerekről című előadásával kezdődik a Szabadkai Népszínház színpadán este 8 órakor. A belépés díjtalan.
2: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fok van, ma meleg napsütéses időben lesz részünk, jövő héten viszont fokozatosan csökken a hőmérséklet, hétfőn 28, míg kedden már csak 24 fok lesz a legmelegebb órákban.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
2: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55-ös. Számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka, 024 555 001.

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Reklám.
2: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenyen és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
4: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
3: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
5: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Szeptember 27-én benyújtja lemondását Alekszandar Vučić. Az aszály komoly próbatétel elé állítja a gazdálkodókat, és Herczeg Ferenc író életéről és munkásságáról emlékeztek meg Versecen. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Bíró Tamara. Következnek a részletek. Az aktuális gazdasági és energetikai helyzetről, a nemzetközi politikai folyamatokról, a koszovói helyzetről, a hadsereg fejlesztéséről, valamint a szeptember 27-ére bejelentett lemondásáról is beszélt Alekszandar Vučić elnök ma reggel a Rádió Beográd 1-nek. New York-i látogatása alkalmával európai vezetőkkel is tárgyal majd, és számítva Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jelenlétére, azt reméli, kétoldalú megbeszélést tudnak folytatni. Az államfő szerint a tárgyalások célja, hogy Szerbia a jelenlegi nemzetközi helyzetben is megőrizze békéjét és stabilitását, egyúttal biztosítsa energiaellátását. Vučić szerint Szerbiának jelenleg jóval nagyobb problémát jelent az olaj, mint a földgáz. Közlése szerint a belföldi és a magyarországi tárolóinkban összesen 690 millió köbméter gáz áll rendelkezésre. Az államfő továbbá megismételte, szeptember 27-én a New York-i útjáról való hazatérése után benyújtja lemondását a köztársasági elnöki tisztségről.
2: Beszélni fogok a mi álláspontunkról, de beszélni fogok mindazokról a megtévesztésekről is, amelyeken az elmúlt nem 15, hanem 30-35 évben keresztül mentünk, a hamis elvekről, a kétszínűségről, a kettős mércéről, és mindarról, ahogyan és amilyen módon magyarázták nekünk, hogy ki kell adnunk embereinket a hágai törvényszéknek, és akkor majd tejben, vajban fürdünk, minden virágba borul. Mi pedig nagyjából zsákokban adtuk át őket, és cserébe semmit sem kaptunk. Számos megállapodást aláírtunk, és minden egyes általunk aláírt megállapodást megszegtek azok is, akik garantálták ezeket, nem csak valamelyik másik fél a régióban. Úgyhogy sok

0: De erről lesz még mit mondani, és azt hiszem, az emberek a mai világ eseményeiben is felismernek majd olyan dolgokat, amelyekből megérthetik, mi zajlik más térségekben is, nem csak a mi Szerbiánkban. Én pedig Szerbia pozíciójáért és népünk jogaiért fogok küzdeni.
1: Választások 2026.
2: Átadta a támogatási aláírásokat az Európai Szerbia Marinika Tepic Zdravko Ponos Koalíció a köztársasági választási bizottságnak szombat este. Az aláírásokat tartalmazó dobozokat a koalíciót alkotó pártok aktivistái vitték, valamint a Szabadság és Igazságosság pártja elnöke Dragan Gyilasza, a Szerbia Központ párt elnöke Zdravko Ponos és a Szolidaritás Polgári Platform vezetője Goran Ješić is jelen voltak. Dragan Gyilasza elmondta, hogy 10.250 aláírást adtak át, amelyeket ellenőriztek és érvényesek. Hozzátette, hogy azok, akik visszautasították a listán való szereplést, továbbra is a harcos társaik maradnak. Az aszály komoly próbatétel elé állítja a gazdálkodókat. A szárazság okozta nehézségekről és a gazdaságok helyzetéről esett szó Magyarcsernyén és Tóbán. A helyi termelőkhöz szombaton a Vajdasági Magyar Szövetség tisztségviselői és köztársasági parlamenti képviselőjelöltjei látogattak el, hogy a gazdaságok helyzetéről és a fenntartásuk lehetőségeiről beszéljenek. Szatmári Csilla és Rózsa Krisztina összefoglalója.
3: A magyarcsernyei Bajusz Zoltánék főként növénytermesztéssel foglalkoznak, emellett állatokat is tartanak. A család az elmúlt években több pályázaton is sikeresen szerepelt a Prosperitáti Alapítványnál, ezeknek köszönhetően többek között mezőgazdasági gépeket és családi házat is vettek. A gazda szerint azonban az aszály évek óta komoly próbatétel elé állítja a gazdaságot.
4: Szárazság ez nagyon megtizedelt bennünket. Minden téren már 5.-6. éve, hát hogy meddig fogjuk ezt bírni, tűrni, nem tudom, de küszködünk.
3: A tóbai Helfrid Krisztián 8 éve kezdett juhokat tartani. Az apósától kapott 60 törzskönyvezett állatból álló állományt mára csak nem megduplázta. A támogatásoknak köszönhetően a gazdaság gépparkját is fejleszteni tudta, ami saját erőből komoly nehézséget jelentett volna.
5: Sajnos nálunk nincsen legelő, rét és minden egyes kukoricaszemig, hereszcénát, szóval mindent fel kell, hogy ötessünk, sőt, még utána kell, hogy vigyek, persze, mert nincs elég takarmány az eső végét.
3: A látogatás során a mezőgazdaság aktuális problémáiról is beszéltek. Tóbiás József, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselőjelöltje szerint az aszály mellett jelenleg a területalapú támogatás második részének kifizetése foglalkoztatja leginkább a termelőket. Erről azonban még nem született végleges megoldás.
6: Mi azt javasoltuk egészen konkrétan, hogy ez legyen most idén egy egyszeri segítség a gazdáknak, úgy, mint ahogy 2024 őszén is volt, hogy például 10.000 dinárt ugye kapnak hektáronként a területalapú támogatás. Alapján egyelőre még a pénzügyi minisztérium és a mezőgazdasági minisztérium között is folynak ezügyben a tárgyalások.
3: A látogatáson jelen volt többek között Juhász Attila, Kerekes József, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselőjelöltjei, Tóth Zoltán, tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes, Molnár Viktor, a tartományi mezőgazdaság fejlesztési alap igazgatója, valamint Tanúk Tamás, Magyar Csernye tanácselnöke.
1: Választások 2026.
2: Ferenc író életéről és munkásságáról emlékeztek meg 3 napon keresztül a Verseci Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület tagjai a Szüreti Napok keretében. A Magyar Nemzeti Tanács a Herceg Ferenc emléknapokat kiemelt jelentőségű országos rendezvényén nyilvánította. Lőcsei Ilona és Rózsa Krisztina összefoglalója.
3: A 3 napos megemlékezés első napján képek által élménybeszámolót tartottak a Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület azon tagjai, akik a nyár folyamán a Badacsony környékén jártak, és meglátogatták a Herceg Ferenc emlékhelyet. Bene Anna, a Verseci Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület tagja.
7: Bejártuk a Badacsony tördemicet, láttuk azt a gyönyörű szép lenkét, ami nagyon emlékeztet Versecre, ahol volt az ő kúriája, és a melléképület a híres pincével.
3: A tudományos konferencia napján a helyi Szent Gellért római katolikus templomban Tapolcsányi Emmanuel plébános tartott ünnepi szentmisét, ezt követően a Városháza dísztermében elkezdődött a tanácskozás, amely különböző támogatásoknak köszönhetően valósult meg. Lantos Lajos, a Verseci Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület elnöke.
8: Jó szándékú emberek mindig vannak, és segítségünkre állnak, hála Istennek. És különösen az önkormányzat, aki mindig mögöttünk áll itten Versecen.
3: A 29. Herceg Ferenc tudományos konferencia kezdetén a Budapesti Herceg Ferenc Társaság elnöke, dr. Takaró Mihály Széchenyi díjas irodalomtörténész tartott rövid ismertetőt az irodalmi Nobel-díjra is jelölt írófejedelemről, majd dr. Szélinger Balázs, a Szegedi Tudományegyetem professzora és a budapesti Tépalágyi Márta tankönyvíró tartott tartalmas előadást az íróról.
9: Az egyik ilyen kedvenc témám volt az Új időkből, az a két rovata, amiben állarcot visel az egyik, ez a Horkai részszerepe, ami tulajdonképpen egy külön kis novella, a Párbeszéd formájában megszerkesztett kis karcolat, és a másik pedig a szerkesztői üzenetek, amelyeket végig lapozván számomra kirajzolódott Herceg Ferenc erkölcsi morális nagysága, bölcsessége, hiszen ha elemeztem őket, akkor a jó tanácsai mögött mindig a gondviselés, valamiféle szakrális gondolat állt, tehát ő komolyan gondolta a polgári értelemben vett házasságot és a keresztény értelemben vett hűséget.
3: A Magyar Nemzeti Tanács a Verseci Herceg Ferenc emléknapokat kiemelt jelentőségű országos rendezvényként tartja számon és támogatja, nyilatkozta Hugyik Rihárd, az MNT végrehajtó bizottságának elnöke.
10: Ezáltal a város kiemelkedő személyiségére emlékezünk, a város történelmi hagyományára, a művelődési hagyományára emlékezünk, és ezáltal a Szent Gellért székesegyház mellett a város központjában a vajdasági magyarság délbánsági közösségére is tudunk emlékezni.
3: A rendezvényt, amely kötetlen társalgással ért véget, megtisztelték jelenlétükkel dr. Nagy Dániel, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának konzulja, Lálit Urbán Emese, építésügyi államtitkár, Pintér Anna Mária, a Vajdasági Magyar Szövetség tartományi parlamenti képviselője és a délbánáti magyar egyesületek tagjai.
2: A pontos idő 12 óra 11 perc.
11: Időjárás.
2: A folytatásban is meleg napsütéses időben lesz részünk, jövő héten viszont fokozatosan csökken a hőmérséklet, hétfőn 28, míg kedden már csak 24 fok lesz a legmelegebb órákban. Felhős időre számíthatunk, de jelentősebb mennyiségű csapadék nem várható.
12: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
11: Reklám.
13: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
12: Bomax.
14: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
15: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
14: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
15: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
16: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
8: Hírek.
9: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara.
6: Választások 2026.
9: Az aktuális gazdasági és energetikai helyzetről, a nemzetközi politikai folyamatokról, a koszovói helyzetről, a hadsereg fejlesztéséről, valamint a szeptember 27-ére bejelentett lemondásáról is beszélt Alekszandár Vučić elnök ma reggel a Rádió Beograd 1-nek. New York-i látogatása alkalmával európai vezetőkkel is tárgyal majd, és számítva Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jelenlétére, azt reméli, két oldalú megbeszélést tudnak folytatni. Az államfő szerint a tárgyalások célja, hogy Szerbia a jelenlegi nemzetközi helyzetben is megőrizze békéjét és stabilitását, egyúttal biztosítsa energiaellátását. Vučić szerint Szerbiának jelenleg jóval nagyobb problémát jelent az olaj, mint a földgáz. Közlése szerint a belföldi és a magyarországi tárolóinkban összesen 690 millió köbméter gáz áll rendelkezésre. Az államfő továbbá megismételte, szeptember 27-én a New York-i útjáról való hazatérése után benyújtja lemondását a köztársasági elnöki tisztségről. Átadta a támogatási aláírásokat az Európai Szerbia Marinika Tepic Zdravko Ponos Koalíció a köztársasági választási bizottságnak szombat este. Az aláírásokat tartalmazó dobozokat a koalíciót alkotó pártok aktivistái vitték, valamint a Szabadság és Igazságosság pártja elnöke Dragan Gyilas, a Szerbia Központpárt elnöke Zdravko Ponos és a Szolidaritás Polgári Platform vezetője Goran Ješić is jelen voltak. Dragan Gyilas elmondta, hogy 10.250 aláírást adtak át, amelyeket ellenőriztek és érvényesek. Hozzátette, hogy azok, akik visszautasították a listán való szereplést, továbbra is a harcos társaik maradnak.
6: Választások 2026.
9: Az eddigi legnagyobb dróntámadás érte Moszkvát, a légvédelem szombat óta több mint 1600 drónt lőtt le, közölte ma az orosz főváros polgármestere. A politikus szerint a pilóta nélküli repülőszerkezetek közül 450-et Moszkva közelében semmisítettek meg. Elismerte, hogy ennek ellenére néhány drón elérte a fővárosi olajfinomítót, és hogy találat ért egy lakóházat is, de beszámolója értelmében személyi sérülés nem történt. A moszkvai régió kormányzója a Telegram csatornáján azt írta, hogy az általa irányított területen két ember életét vesztette, 20 pedig köztük 3 gyermek megsebesültek ukrán drónok támadások következtében. 15 sérültet kórházba szállítottak. Az oroszok szerint a példátlan támadása a választások megzavarására irányult. A pénteken kezdődött 3 napos választáson a részvételi arány vasárnap reggelre meghaladta a 45%-ot. Ma este kezdődik a 33. Szabadkai Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál. A 6 napos rendezvényen 10 európai és ázsiai ország összesen 13 előadással mutatkozik be. A közönség a többi között szerbiai, magyarországi, kínai, spanyol, olasz,

0: lengyel és bolgár társulatok produkcióit láthatja. A programban a hagyományos Báb Színház mellett zenés, interaktív és árnyátékkal készült előadások is helyet kaptak. A történetek egyebek mellett a barátsággal, a felnőtté válással, a félelmekkel és a modern technológiákkal foglalkoznak. Minden darabot eredeti nyelven mutatnak be. A versenyprogram ma este a kínai társulat Fantasztikus álmok a hegyekről és a tengerekről című előadásával kezdődik a Szabadkai Népszínház színpadán este 8 órakor. A belépés díjtalan.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fok van, ma meleg napsütéses időben lesz részünk, jövő héten viszont fokozatosan csökken a hőmérséklet, hétfőn 28, míg kedden már csak 24 fok lesz a legmelegebb órákban.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
1: Társadalmi célú felhívás.
3: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
4: Média támogató a Pannoner TV.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75.
2: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
3: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
2: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
4: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
5: Minőség és bőterméshozamú búzafajták, Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.

0: Reklám. Reklám.
1: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A

0: Voj, a zdravom edre.
1: Minőségi és bőterméshozamú búzafajták. Komplis, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: 14 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Hírek.
6: Jó napot kívánok, Bíró Tamara vagyok. Holnap éjfélig lehet igényelni a 6000 dináros egyszeri állami támogatást Szerbiában, emlékeztetett Siniša Mali ügyvezető pénzügyminiszter. Azoknak a nagykorú szerb állampolgároknak, akik nem jogosultak az ingyenes részvényekre, a kincstári igazgatóság portálján kell jelentkezniük jömöbögő számuk és személyi igazolványuk számának megadásával. Az ingyenes részvények jogosultjai, valamint a nyugdíjasok és a pénzbeli szociális segélyben részesülők automatikusan megkapják a támogatást, így nekik nem kell külön igényelniük, a kifizetések pedig kedden kezdődnek. Az aktuális gazdasági és energetikai helyzetről, a nemzetközi politikai folyamatokról, a koszovói helyzetről, a hadsereg fejlesztéséről, valamint a szeptember 27-ére bejelentett lemondásáról is beszélt Alekszandar Vučić elnök ma reggel a Rádió Beográd 1-nek. New York-i látogatása alkalmával európai vezetőkkel is tárgyal majd, és számítva Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jelenlétére azt reméli, kétoldalú megbeszélést tudnak folytatni. Az államfő szerint a tárgyalások célja, hogy Szerbia a jelenlegi nemzetközi helyzetben is megőrizze békéjét és stabilitását, egyúttal biztosítsa energiaellátását. Vučić szerint Szerbiának jelenleg jóval nagyobb problémát jelent az olaj, mint a földgáz. Közlése szerint a belföldi és a magyarországi tárolóinkban összesen 690 millió köbméter gáz áll rendelkezésre. Az államfő továbbá megismételte, szeptember 27-én a New York-i útjáról való hazatérése után benyújtja lemondását a köztársasági elnöki tisztségről. 30 helyet hirdettek meg a szabadkai rendőrségnél. A szerb belügyminisztérium 1000 új hallgató felvételét hirdette meg a Kamenicai Alapfokú Rendőrképzési Központban. A szabadkai rendőrségi igazgatóság illetékességi területéről 30 jelentkezőt vesznek fel. A pályázók 3 terület közül választhatnak. Rendőr, közlekedési rendőr, illetve határrendőr. A jelentkezőknek meg kell jelölniük, melyik munkakört részesítik előnyben. A jelentkezéshez szerb állampolgárság, legalább 4 éves középiskolai végzett és B-kategóriás jogosítvány szükséges. A pályázóknak a jelentkezési határidőig be kell tölteniük a 18. életévüket, de nem tölthetik be a 30-at. A kiválasztás során orvosi és pszichológiai vizsgálaton, szerb nyelvi és helyesírási teszten, valamint fizikai felmérésen kell megfelelniük a jelentkezőknek, ezt követően pedig interjúra kerül sor. A képzés ideje alatt a hallgatók számára biztosítják a szállást, az étkezést és a szükséges felszerelést. A képzés sikeres elvégzése után munkát vállalhatnak a belügyminisztériumnál, ahol legalább 5 évig kell szolgálatot teljesíteniük. A jelentkezéseket október 2-ig lehet benyújtani a lakóhely szerint illetékes rendőrállomáson. Ma este kezdődik a 33. Szabadkai Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál. A hatnapos rendezvényen 10 európai és ázsiai ország összesen 13 előadással mutatkozik be. A közönség a többi között szerbiai, magyarországi, kínai, spanyol, olasz, lengyel és bolgár társulatok produkcióit láthatja. A programban a hagyományos bábszínház mellett zenés, interaktív és árnyátékkal készült előadások is helyet kaptak. A történetek egyebek mellett a barátsággal, a felnőtté válással, a félelmekkel és a modern technológiákkal foglalkoznak. Minden darabot eredeti nyelven mutatnak be. A versenyprogram ma este a kínai társulat Fantasztikus Álmok a hegyekről és a tengerekről című előadásával kezdődik a Szabadkai Népszínház színpadán este 8 órakor, a belépés pedig díjtalan.
3: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fok van, a folytatásban

0: napsütéses időben lesz részünk, jövő héten viszont fokozatosan csökken a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
2: Reklám.
3: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
4: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
5: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
7: Bomax.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrbia.rs oldalra.

Vajdaságban mi vagyunk a sláger. Fanon Rádió 91.5.

0: Reklám.
1: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
2: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
1: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
3: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
4: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon. Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
5: Szomszédasszony, mi?

0: 15 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
3: Jó napot kívánok, Bíró Tamara vagyok. Holnap éjfélig lehet igényelni a 6000 dináros egyszeri állami támogatást Szerbiában, emlékeztetett Sinisa Máli ügyvezető pénzügyminiszter. Azoknak a nagykorú szerb állampolgároknak, akik nem jogosultak az ingyenes részvényekre, a kincstári igazgatóság portálján kell jelentkezniük jömöbögös számuk és személyi igazolványuk számának megadásával. Az ingyenes részvények jogosultjai, valamint a nyugdíjasok és a pénzbeli szociális segélyben részesülők automatikusan megkapják a támogatást, így nekik nem kell külön igényelniük, a kifizetések pedig kedden kezdődnek. Az aktuális gazdasági és energetikai helyzetről, a nemzetközi politikai folyamatokról, a koszovói helyzetről, a hadsereg fejlesztéséről, valamint a szeptember 27-ére bejelentett lemondásáról is beszélt Alekszandar Vučić elnök ma reggel a Rádió Beográd 1-nek. New York-i látogatása alkalmával európai vezetőkkel is tárgyal majd, és számítva Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jelenlétére azt reméli, kétoldalú megbeszélést tudnak folytatni. Az államfő szerint a tárgyalások célja, hogy Szerbia a jelenlegi nemzetközi helyzetben és megőrizze békéjét és stabilitását, egyúttal biztosítsa energiaellátását. Vučić szerint Szerbiának jelenleg jóval nagyobb problémát jelent az olaj, mint a földgáz. Közlése szerint a belföldi és a magyarországi tárolóinkban összesen 690 millió köbméter gáz áll rendelkezésre. Az államfő továbbá megismételte, szeptember 27-én a New York-i útjáról való hazatérése után benyújtja lemondását a köztársasági elnöki tisztségről. 30 helyet hirdettek meg a szabadkai rendőrségnél. A szerb belügyminisztérium 1000 új hallgató felvételét hirdette meg a Kamenicai Alapfokú Rendőrképzési Központban. A szabadkai rendőrségi igazgatóság illetékességi területéről 30 jelentkezőt vesznek fel. A pályázók három terület közül választhatnak. Rendőr, közlekedési rendőr, illetve határrendőr. A jelentkezőknek meg kell jelölniük, melyik munkakört részesítik előnyben. A jelentkezéshez szerb állampolgárság, legalább 4 éves középiskolai végzettség és B-kategóriás jogosítvány szükséges. A pályázóknak a jelentkezési határidőig be kell tölteniük a 18. életévüket, de nem tölthetik be a 30-at. A kiválasztás során orvosi és pszichológiai vizsgálaton, szerbnyelvi és helyesírási teszten, valamint fizikai felmérésen kell megfelelniük a jelentkezőknek, ezt követően pedig interjúra kerül sor. A képzés ideje alatt a hallgatók számára biztosítják a szállást, az étkezést és a szükséges felszerelést. A képzés sikeres elvégzése után munkát vállalhatnak a belügyminisztériumnál, ahol legalább 5 évig kell szolgálatot teljesíteniük. A jelentkezéseket október 2-áig lehet benyújtani a lakóhely szerint illetékes rendőrállomáson. Ma este kezdődik a 33. Szabadkai Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál. A hatnapos rendezvényen 10 európai és ázsiai ország összesen 13 előadással mutatkozik be. A közönség a többi között szerbiai, magyarországi, kínai, spanyol, olasz, lengyel és bolgár társulatok produkcióit láthatja. A programban a hagyományos bábszínház mellett zenés, interaktív és árnyjátékkal készült előadások is helyet kaptak. A történetek egyebek mellett a barátsággal, a felnőtté válással, a félelmekkel és a modern technológiákkal foglalkoznak. Minden darabot eredeti nyelven mutatnak be. A versenyprogram ma este a kínai társulat Fantasztikus Álmok a hegyekről és a tengerekről című előadásával kezdődik a Szabadkai Népszínház színpadán este 8 órakor, a belépés pedig díjtalan.
0: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fok van, a folytatásban is napsütéses időben lesz részünk, jövő héten viszont fokozatosan csökken a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

0: az autóban,
1: vagy bicajon,
0: Pannon Rádió, a legjobb utitárs.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.
2: Vajdaságban mi vagyunk a sláger.

0: programajánló.
1: 36. születinapok Horgoson, szeptember 25-e és 27-e között. A rendezvény pénteken a terménykiállítás megnyitójával kezdődik, szombaton pedig főzőverseny, kézműves és gasztronómiai programok, sport, születi olimpia és gyerekműsorok várják a látogatókat. A színpadon vajdasági muzsikusok és művelődési egyesületek lépnek fel, 19 órától pedig a Night Cruisers-ben zenél. A program vasárnap hálaadó szentmisével zárul. Tartsanak velünk!
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzavető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interiőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: 16 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel.
4: Válaszd a Fontanát.
6: 16 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.

0: Állami támogatást Szerbiában, emlékeztetett Sinisa Máli ügyvezető pénzügyminiszter, azoknak a nagykorú szerb állampolgároknak, akik nem jogosultak az ingyenes részvényekre, a kincstári igazgatóság portálján kell jelentkezniük jömöbögös számuk és személyi igazolványuk számának megadásával. Az ingyenes részvények jogosultjai, valamint a nyugdíjasok és a pénzbeli szociális segélyben részesülők automatikusan megkapják a támogatást, így nekik nem kell külön igényelniük, a kifizetések pedig kedden kezdődnek. Az aktuális gazdasági és energetikai helyzetről, a nemzetközi politikai folyamatokról, a koszovói helyzetről, a hadsereg fejlesztéséről, valamint a szeptember 27-ére bejelentett lemondásáról is beszélt Alekszandar Vučić elnök ma reggel a Rádió Beográd 1-nek. New York-i látogatása alkalmával európai vezetőkkel is tárgyal majd, és számítva Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jelenlétére, azt reméli, kétoldalú megbeszélést tudnak folytatni. Az államfő szerint a tárgyalások célja, hogy Szerbia jelenlegi nemzetközi helyzetben is megőrizze békéjét és stabilitását, egyúttal biztosítsa energiaellátását. Vučić szerint Szerbiának jelenleg jóval nagyobb problémát jelent az olaj, mint a földgáz. Közlése szerint a belföldi és a magyarországi tárolóinkban összesen 690 millió köbméter gáz áll rendelkezésre. Az államfő továbbá megismételte, szeptember 27-én a New York-i útjáról való hazatérése után benyújtja lemondását a köztársasági elnöki tisztségről.
1: Beszélni fogok a mi álláspontunkról, de beszélni fogok mindazokról a megtévesztésekről is, amelyeken az elmúlt nem 15, hanem 30-35 évben keresztül mentünk, a hamis elvekről, a kétszínűségről, a kettős mércéről, és mindarról, ahogyan és amilyen módon magyarázták nekünk, hogy ki kell adnunk embereinket a hágai törvényszéknek, és akkor majd tejben, vajban fürdünk, minden virágba borul. Mi pedig nagyjából zsákokban adtuk át őket, és cserébe semmit sem kaptunk. Számos megállapodást aláírtunk, és minden egyes általunk aláírt megállapodást megszegtek azok is, akik garantálták ezeket, nem csak valamelyik másik fél a régióban. Úgyhogy sok mindenről lesz még mit mondani, és azt hiszem, az emberek a mai világ eseményeiben is felismernek majd olyan dolgokat, amelyekből megérthetik, mi zajlik más térségekben is, nem csak a mi Szerbiánkban. Én pedig Szerbia pozíciójáért és népünk jogaiért fogok küzdeni.
0: Búcsúzik a nyár, holnap markáns hideg fronthoz jelentős lehűlést. A hőmérséklet kedden már csak 20 fok körül alakulhat, a reggelek pedig egyre hűvösebbek lesznek. A változás azonban a mezőgazdaságnak nem hoz meg könnyebbülést, a front ugyanis várhatóan csapadék nélkül érkezik. Rózsa Krisztina összeállítása.
2: Ma még nyárias meleg, 30 fok közeli hőmérsékletek jellemezték Vajdaság időjárását. Ennek az időnek azonban egy markáns hideg front vett véget. Hétfőn napközben már csak 20 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. A front a mezőgazdaság számára azonban nem lesz kedvező, ugyanis számottevő csapadékot nem hoz. Így az aszály tovább súlyosbodik vidékünkön. Kovács Géza, klímakutató.
3: Tőlünk észak-keletre elvonuló ciklonnak a idézőjelben száraz hideg frontja ér el bennünket, ami nem jó hír a mezőgazdaságnak, ugyanis valószínűleg nem hoz semmilyen csapadékot, vagy itt-ott esetleg egy-két helyen futó zápor lehet majd kedden, de az is szinte zárójelbe helyezve, tehát nem valószínű. De hát azért nem lehet kizárni egy-két helyen, hogy nem fog egy-két csepp esni, de a szárazságot semmiféleképpen ez nem fogja változtatni, illetve enyhíteni. Tehát megérkezik hétfőn a hidegfront is, és nyomában északnyugat felől jóval hűvösebb, de száraz légtömegek áramlanak, úgyhogy hétfőn még elég kellemesen alakul a hőmérséklet.
2: Kedden tovább hűl a levegő. A reggeli hőmérséklet mintegy 4-5 fokkal esik vissza a hétfőihez képest, így már csak 10 fok körüli minimumokra számíthatunk. Napközben sem melegszik fel jelentősen a levegő, a maximum mindössze 18-19 fok körül alakulhat. A folytatásban valamelyest visszakapaszkodik a hőmérséklet, szerdától a hét végéig jellemzően 21-23 fok körüli maximumok várhatók. A reggelek azonban továbbra is frissek lesznek, többnyire 8-10 fokos minimumokkal. Az előrejelzések szerint azonban a következő hétvégére ismét 25 fok körüli értékeket mérhetünk. Jelentősebb csapadék továbbra sincs kilátásban.
0: Idén is ezrek látogattak ki a moholi parasztolimpiára, különleges erőpróbák, közösségi összefogás és hamisítatlan falusi hangulat jellemezte az eseményt. A látványos csapatjátékok mellett pörkölt főzőverseny és gyermekprogramok is voltak, este pedig fellépők sora vár minden korosztályt. Horváth Kátai Orhidea és Mecserik Anita tudósít.

0: A népszerű rendezvényre idén is 5 fős női és férfi csapatok jelentkezését várták, akik ügyességi és erőnléti feladatokban mérték össze tudásukat. Sokan már tudatosan és komoly edzéstervvel készültek. A visszatérő versenyzők női csapata 3. alkalommal vágott neki a pályának. Korábban az első és második helyet is megszerezték már, így idén nem is lehetett más a céljuk, mint az újabb győzelem. Tajti Szilvia, Ada.
1: Próbálkoztunk, hogy összhangba legyünk, mert itt a lényeg az, hogy összhangba legyünk. Mert csapatjáték az egész, nincs egyéni. Úgyhogy összhangba kell lennünk. Próbáltuk a kereket, kisebb kerékkel, traktortolást, bálákat nem próbáltuk, csak olyan finom elméletbe, talicskatolást próbáltuk.
0: A parasztolimpiai játékokkal párhuzamosan a gasztronómia kedvelő is megtalálhatták a számításaikat, ugyanis sorban rotyogott az étel a körömpörkölt főző versenybográcsaiban. A megmérettetésre a népszerű grillbetyárok csapata is nevezett, akik szerint az ilyen alkalmaknak hatalmas összekovácsoló erejük van. Mint mondják, az ősszel érkező új évaduk is izgalmasnak ígérkezik. A műsorral kapcsolatos legfrissebb információkat pedig a grillbetyárok hivatalos Facebook oldalán követhetik az érdeklődők. Györe István, Péter Réve.
2: Hát körömpörkölt főző verseny van, úgyhogy kijöttünk itt a grillbetyáros csapattal, egy kicsit főzünk, hát itt 3 vagy 4 bográcsba is készül az étel, hangulat egyre jobb, úgyhogy bár nem, de eleve nem rosszul indult, de fokozódik, úgyhogy hát reménykedünk az első 3 helybe, hogy belecsúszunk mind a 3-an, aztán meglássuk, hogy hova alakul a dolog.
0: A szervezők várakozásai szerint a nap folyamán akár 2500-3000 látogató is megfordul a moholi helyszínen. A rendezvény nem csak a helyieket, hanem a környező települések lakóit is megszólította, igazi közösségi ünneppé formálva a hétvégét. Peckó Egon, főszervező.
3: Amit kiemeltem az imént is, hogy maga az összefogás, a községi összefogás egy hatalmas ereje ennek a rendezvénynek. Ez az egyik fő. A másik pedig, hogy a család el tud jönni, a család ki tud kapcsolódni, mert a család apraja, nagyja talál magának megfelelő programot, ahol ki tud teljesülni, ahol jól tudja magát érezni. És egy olyan napot tudunk az embereknek biztosítani, egy olyan családi napot, vagy falunapot tudunk az embereknek biztosítani, ahol kicsit maguk mögött hagyják a mindennapi nehézségeket, fáradalmakat, és jól tudják magukat érezni a rendezvényen.
0: A kicsiket ingyenes légvár, kézműves foglalkozások és ügyességi játékok is várták, míg az estét zené és táncos mulatság zárja, ahol többek között Bunyós Pityú és az adai bohém fiúk gondoskodnak a jó hangulatról.
4: A pontos idő 16 óra 9 perc.
5: Időjárás.
4: A folytatásban is meleg napsütéses időben lesz részünk, jövő héten viszont fokozatosan csökken a hőmérséklet, hétfőn 28, míg kedden már csak 24 fok lesz a legmelegebb órákban. Felhős időre számíthatunk, de jelentősebb mennyiségű csapadék nem várható.
6: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak Pannon Rádió.

marad nekem, hogy érezzem, hogy a felhőn lehet járni.

0: Reklám.
1: Retro diszkó szeptember 26-án szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról a Cosmix gondoskodik. Idézd fel a legnagyobb retro slágereket DJ Cinóval és bulizz egy hatalmasat. Retro diszkó szeptember 26-a Atlantis Garden. Ne maradj le!
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Akkor és most!
7: Hey now, you're an all-star.
5: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei
6: a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Éjséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
3: Óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: Retro diszkó szeptember 26-án szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról a Cosmix gondoskodik. Idézd fel a legnagyobb retro slágereket DJ Cinóval és bulizz egy hatalmasat. Retro diszkó szeptember 26-a Atlantis Garden. Ne maradj le!
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
5: Pörögj ránk! Panorádió. Neked szól.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: reklám.
1: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
2: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
1: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
3: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
4: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
5: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
6: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024-561-112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk. 024-561-112.
7: Panorádió. Neked szól.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.
2: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Fanorádió 91.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55-ös. Ötös számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Ez a Pannon Rádió.

0: ezt a kiőennyire telefonos soha sohogy el a lóvé. Még mutogatnak ide oda, nem én vagyok, ők azok jövő berebirenek, van a potan röblém, én sose voltam hős, sose leszek én, de tudom és veletem, és csomó még az időm.
1: Mert a pláda bőrkaviba eltemetnek, de a gondolathoz

Pörög ránk. Pannon Rádió, éjjel-nappal.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Minőségi és bőtermésbúzamú búzafajták, Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Retro diszkó szeptember 26-án szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról a Cosmix gondoskodik. Idézd fel a legnagyobb retro slágereket DJ Cinóval és bulizz egy hatalmasat. Retro diszkó szeptember 26-a Atlantis Garden. Ne maradj le!
4: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
2: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
6: A te zenéid.
5: A te rádió.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz. Everybody get up.

0: Reklám.
1: Retro Disco szeptember 26-án szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról a Cosmix gondoskodik. Idézd fel a legnagyobb retro slágereket DJ Cinóval, és bulizz egy hatalmasat. Retro Disco szeptember 26-a Atlantis Garden. Ne maradj le!
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
4: Bomax.
5: Vajdaságban mi vagyunk a sláger.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Holnap éjfélig lehet igényelni a 6000 dináros egyszeri állami támogatást Szerbiában, emlékeztetett Siniša Malin, ügyvezető pénzügyminiszter. Azoknak a nagykorú szerb állampolgároknak, akik nem jogosultak az ingyenes részvényekre, a kincstári igazgatóság portáján kell jelentkezniük a jömöbögő számuk és személyi igazolványuk számának megadásával. Az ingyenes részvények jogosultjai, valamint a nyugdíjasok és a pénzbeli szociális segélyben részesülők automatikusan megkapják a támogatást, így nekik nem kell külön igényelniük. Oroszországban ma zárul a háromnapos parlamenti választás, amelyen a 450 fős állami Duma képviselőiről döntenek. A szavazás szeptember 18-án kezdődött, és a szavazóhelyiségek helyi idő szerint este 8-kor zárnak. Az első részeredmények ezt követően várhatók. A választás kimenetele ugyanakkor a felmérések és a politikai környezet alapján kevésbé tűnik nyitottnak. A Vlagyimir Putyin által támogatott egységes Oroszország várhatóan megőrzi parlamenti dominanciáját. A voksolás legvitatottabb része a választási verseny feltétele. A háborút ellenző több jelöltet kizárták vagy korlátozták, a liberális Jabloko párt országos listája pedig nem indulhatott. Emellett ellenzéki szereplők és megfigyelők szabálytalanságokról, illetve az elektronikus szavazás átláthatóságával kapcsolatos problémákról számoltak be. Az orosz hatóságok ezeket a kifogásokat részben vitatják. Búcsúzik a nyár, holnap markáns hidegfronthoz jelentős lehűlést. A hőmérséklet kedden már csak 20 fok körül alakulhat, a reggelek pedig egyre hűvösebbek lesznek. A folytatásban valamelyest visszakapaszkodik a hőmérséklet, szerdától a hétvégéig jellemzően 21-23 fok körüli maximumok váratók. A változás azonban a mezőgazdaságnak nem hoz meg könnyebbülést, a front ugyanis várhatóan csapadék nélkül érkezik.
4: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5.

az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

Régen minden jobb volt. Vissza a 80-as évekbe.

az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

régen minden jobb volt. Vissza a 80-as évekbe! Vasárnap esti időutazás a Pannon

Régen minden jobb volt. Vissza a 80-as években.

neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

Régen minden jobb volt. Vissza a 80-as évekbe! Vasárnap esti időutazás a Pannon Rádió.

neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

0: Hallgass napjaink slágereit,
1: és légy tájékozott.
0: Ez a Pannorádió.
2: Escucha arriba,

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

Pannon Rádió. Az interneten és az FM 91,5-ön.